0: komunikációja, várva például a pályát, tehát kájunknak a tanult, drága bátor, hány.
1: De talán a pályokat, várva például a pályát, talán ilyen szállítanak a szakarulni. Azt mondom, de talán köszönöm, hogy kárnak itt élesztem a pályokat, tehát az egy kárnak nyilván tartélem, már ne tennék a pályázó tárokokon, kiáltatom a pályázó tárokokon, kiáltatom a pályázó tárokokon, kiáltatom a pályázó tárokokon, kiáltatom a pályázó tárokokon, kiáltatom a pályázó tárokokon, kiáltatom a pályázó tárokokon,
0: Thank you.